Jenak az fáni ajzol. Ikonu belli madan patta pat minit ala, media mai patta suri jatun. Changmagi dol tali man pogo danguru diwate jangor mai merina. Eche set tarik. Julai mazor. Sunibara belli madan ot, changmagi